tonul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis

sőt azon alul olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

egy kellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szeret értem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihet, ha jövök bátor.

0: után. Na de vágy ide, vágy oda, nem mindig tángó a szerelem. Mi a karióval?
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több a soknál, tudod?
1: Ha? Rosszabb vagy már, mint egy közönséges kocsi, szagadod a csillagot, és azon kívül még nagy is a vád. Te, koromba fráter!
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát, ezt nem tűröm tovább, velem ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség?
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Velem ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.
0: Thank you.

0: meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli határstéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: hozzám, hollan édes.
1: Csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben ma lefeküdnék, te inkább egy kocsmában légy. Juhé!

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

45 más dolog. Így felvágni nem szabad, ha lemarad, ezzel akad, a lámpa dől, lehet, átmehet.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105.000 néző előtt a magyar himnusz.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошуц.

Kedves vagy velem, és én most kipikopi-kipikopi lekopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem. Szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmented, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fürge a kedvem. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes mellette, hisz a józan eszem

0: Radio D, your gramophone station.
1: Rádió Budapest Hajdú. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

nagyon, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatásuk.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján, egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás felemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

Primo Mom. A chci dělat stále rýmu mám.

0: elves are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho! It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfeled neked szer.

Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

Csak egy pindurkát szer a Schengen szívecskén. Nálam 10-ig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz. Csak egy indurkát, csak egy pindurkát szer a Schengen.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncsvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongor.

Muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor. Költők az Édesanyáról című műsorszám 18 órakor kapcsán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként azt a Budapest egy műsorát adja.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

vain. Alamo in the bin in chanak nakam, nak fayak se, am lekai. Nem ponto shemmi, shemmi senaka, lak istem én a boldogságról. Nem fontos senki,

je m'en vais. Clopin, clopant, dans le soleil.

Nagyságos úr, tessék kiszállni, kérem, megérkeztünk. Ős-Budavár, Bombatér, 2 forint 50 krajcár kér. Köszönöm szépen, nagyságos úr.

szobert. Egy kador fröccs és egy sós perec, a szemedből látom, hogy szeretsz. Szíved szívembe zárom én, míg ezt a valszert járom én. Egy kador

szép éven, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj.

s mert a tánchoz, kell a frak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, most nézd a fogámat, úgy hívják e táncot, cing cing, cing cing, cing cing, cing cing. Ezt járja a ruhában az egész, cing cing.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

ragyogok te még, el nem árulom nevét. A hallgató, a kisülén, vagy tán hangszórón jön zenén, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívül személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunista

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: be done, it can be done. I know a clergyman who will grow lyrical, make us one and make us one. So my one and only, there isn't a reason why you should turn me down when I'm so crazy over you.
1: Hogy van, hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevánszorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.
3: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

finom kapott minden üjet, szebb annál a ninger noza és a ninger táncuet. És a ninger, hogyha zsinger, és a sikker énekel, szédülünk a boldogságtól, a magyar nap többszekel. Így hozzánk az új világból egy-két noza átkerül, éjjel-nappal lelkesedve ezt szaloljuk, mi kerül.

Annó a fét, a nort, a gyöztár, szálma, bármi bamba bőt, elpábít, mint a gőt. Hogyha lelkünk arra szomjas, gót fölénk, ha dalt kíván, néger nordát, fúj a banda, néger űrhúz a cigány. Cintornából, gramofonból nem hallatszik semmi más, néger nóta, néger tárt az egyiptomi új szabát. Ettől szédül minden ember, ettől gyötri szörnyű lát.

0: guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch is spelled F-I-T-C-H.
1: Harc a vigaszért címmel török szufi verseiből előadt Gubbi Hilda.
2: 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

a Grand Boulevard fényárban áll. Sétál a város, Szajna part, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpszája már csókra áll.

szemeszt. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom,

0: arra
1: tart. Hát merre tartsam a polett?
0: Kezében
1: még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókra áll. A szép fiel is ott van.
0: Szóval is érdekel.
1: Azt! Kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást. Vagy bére.

Treppen links im Nachbarhaus, da wohnt seit heut das Glück.

hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

az égen angyal száll most kisgyermeket. Hoz ezüstös

profil magához édesen. Elviszi minden sóhajón, utolsó szó, ez jól tudom. Egy kis levél, ez elmesél majd mindent édesen.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben!

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: Üzerine seni terk ettiğim bir çoşamı gündetir. Sizin için rüzgünlerinde var olmalıdır. Martin Cemil, Yandur Laslı, Yaro Yüce, Tutmayos Komara Furuşa, İz Radyo Zenefer Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri Sivri
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor, hírek 22.40-kor, Budapest 2.

És vagyok még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem nagy.

Jó vagyok, mélysény szerencsé, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem, a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz meg.

No. Not a clue. No, no, no, no. Just a little yellow basket.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül. Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

többé szerelem, küld vissza a levelem, elválom, öreg parod, hajasz felém, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja Fritz, Pratz, Brutz, engem többé ne tegez, kis

tala. Ei nincsen többé szerelem, küld vissza a levelem, elválunk, örök harag, vagy jössz felém, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja Fritz Pretz.

mul fund. Nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan. És rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éj a nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múlkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, csak mondom, annyi baj.

aki kormány rúgdáíhet, aki autójár repülhet. Ja, a sofőr úr, ő ma igen nagy úr. Noha tiltja a szabályzat, de ő 80-assal vágtat. Ja, a sofőr úr, ő van nagyon nagy úr. Ha kimenős vasárnap délután, szív

0: Fletcher.
1: Fletcher who?
0: Let yourself go.

war mein heißer Blick gemahnt.

0: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

neve van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több. Neve van egy hetes, van két hetes, van négy hetes, sőt több. Bár ez a dal ugye bár nagyon füle, de mégis röhögni kell, nagyon füle. Neve van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Házi asszonyok, figyelem!
4: Vízlágításhoz?
3: Clarax.
4: Áztatáshoz?
3: Clarax.
4: Öblítéshez?
3: Clarax.
4: Miért?
3: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: وين؟
1: Én nekem is van földem, 10 cseréppel, viszont tehermentesen adom át. Hát ez is valami, nem?
2: Ó, uram, kegyeddel mást mit is tehetnék?
1: Eszmét cserélnék minden délelőtt.
3: Magával kedves.

0: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Ja, das Leben lässt sich leichter

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Green utca 1.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az a tojafák. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak, havonta.

على هاي يوم من الحنين على هاي على هاي على هاي هاي هاي